0: Üdvözletet küldünk magyar nyelven minden békét szerető lénynek a világegyetemen.
1: Hi, Hong Bing Yu. Lin Ho. Lin Jia Ba Wei. Wu Yan Ge Lan Wu Jia Jie.
2: Vier Gestalten auf der Rückbank, Bässe so laut, jedes Schreien klingt wie Flüstern. Durch die Nacht von ohne Ziel.